A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngykarmát, a... Tjene, ez nem kapszik, az a gyurgyájak.